0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem a

0: Yeah!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Érkezhet az iskola kezdési támogatás, nyáron is valós veszély a szénmonoxid, élénk lesz a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófa védelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája, a programhoz idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Holnap este érkeznek az egyetemi ponthatárok. Még várják a jelentkezőket a képes élmény programra. Július végéig szavazhatunk az év madarára. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Hamarosan kiderül, ki melyik egyetemen vagy főiskolán folytathatja tanulmányait. Az egyetemi ponthatárokat csütörtökön este hirdetik ki, ekkor a térség felvételizői is megtudják, hova nyertek felvételt. A Vármegyében az Óbudai Egyetem Albarégia Kara, valamint a Kodolányi János Egyetem számít a legnépszerűbb felsőoktatási intézmények közé. Tavaly az Albarégia Karon 373, a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyein pedig közel 300 új hallgató kezdhette megtanulmányait, írja a FEOL. Sokan választják a műszaki, informatikai és gazdasági képzéseket. A ponthatárokat a felvi.hu oldalon teszik közzé, a jelentkezők pedig, ha megadták telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kaphatnak a felvételükről. Tervezett áramszünetre kell készülni Székesfehérváron a Munkácsi Mihály utca egy részén. Az EON tájékoztatása szerint csütörtökön hálózatbővítési munkák miatt szünetel az áramszolgáltatás. A munkálatok az utca több ingatlanát érintik. Az ott élőknek érdemes előre felkészülniük a szolgáltatás átmeneti szünetelésére. Még lehet jelentkezni a 12-15 éveseknek szóló ingyenes, kreatív élménytáborba. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum augusztus 10-e és 14-e között tartja a képes kreatív élményprogramot a Kovács Dániel digitális közösségi alkotóműhelyben. Számolt be róla a város oldala. A résztvevők interaktív foglalkozásokon fedezhetik fel a tudomány, a színház és az önismeret világát, miközben látványos kísérletek, kreatív feladatok és játékos programok várják őket. A részvétel ingyenes, jelentkezni online lehet. Filmsorozat forgatás miatt változott a forgalom Székesfehérváron a belvárosban. Péntekig lezárások és megállási tilalmak léptek életbe, az Irányi Dániel a fő, a Malom utca, az Icsiliget, a Mátyás Király körút, valamint a Marosi Arnód utca térségében. Tájékoztat a város oldala. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a megállási tilalmat és vegyék igénybe a környék parkolóit. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta kutatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespuhik.
1: Négy városi kitüntetésre várják a székesfehérváriak javaslatait. Az önkormányzat a Fricsai Richárd zenei díjra, az Érdi János emlékéremre, a Pro Caritate Albarégia díjra, valamint a Székesfehérvár gazdaságáért díjra fogad jelöléseket. Az elismerésekkel olyan személyek, közösségek és szervezetek munkáját jutalmazzák, akik maradandót alkottak a város zenei életében, a nemzeti emlékei megőrzésében, a szociális és karitatív területen, továbbá Székesfehérvár gazdasági fejlődésének elmozdításában, írja a város oldala. Az ajánlásokat augusztus 5-éig írásban személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz. Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Ünnepi szentmisére várják a híveket Szent Donát napján Öreghegyen. A hagyományoknak megfelelően augusztus 2-án a Szent Donát kápolna előtti téren Spányiantal megyés püspök mutat be szentmisét Donát püspök vértanú emlékére. A szent tisztelete Székesfehérváron a 18. századra nyúlik vissza, a kápolna pedig 1733-ban épült Öreghegy legmagasabb pontján. Adta hírül a város portálja. Szent Donátot a szőlősgazdák védőszentjeként, valamint a vihar, a villámcsapás és a jégeső elleni oltalmazóként tartják számon. Egy hétre újra találkozhattak az állami gondozásban élő vérszerinti testvérek. A Székesfehérvári Vigyázókész Gyermekvédelmi Egyesület 26. alkalommal szervezte meg a testvértábort a Gárdon, a Pákásztanyán, közölte a Város Oldala. A 20 gyermek strandoláson, kézműves foglalkozáson, sárkányhajózáson, valamint ismeretterjesztő és önvédelmi programokon vett részt. A hét folyamán az egészséges életmódról, a konfliktus kezelésről, a vízbiztonságról és a nagy feszültség veszélyeiről is hasznos ismereteket szereztek. A tábor célja az volt, hogy a különböző településeken nevelkedő testvérek ismét közös élményekkel gazdagodhassanak. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta a rádiónknak Vad Robert, rendőr alezredes.
3: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodódhatunk az útról.
1: Ismét tanszergyűjtéssel segítik a rászoruló családokat Székesfehérváron. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Adi Papír idén nyáron is közös jótékonysági akciót hirdetett a tanévkezdés támogatására. Augusztus közepéig új, illetve használt, de jó állapotú iskolai eszközöket várnak, például iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket, közölte az FMC. A felajánlásokat mindkét gyűjtőponton magánszemélyektől és vállalkozásoktól egyaránt fogadják. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti, valamint megjelölheti, mely feladatokat vállalná, illetve mely időpontokban tud bekapcsolódni a munkába, tájékoztat a Város Oldala. A jelentkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint több feladatot is jelöljenek meg. Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégéken és ünnepnapokon augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat a Gárdon-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll. Tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változással a késő esti Budapest felé történő hazautazást szeretnék megkönnyíteni. Közös öntözésre hívják a velenceieket pénteken. Velenceváros önkormányzata az öntözés éjszakája programra várja a város lakóit. Olvasható a település közösségi oldalán. Az est során együtt locsolhatják a fákat, a virágokat és a parkokat. A kezdeményezés célja, hogy közösen tegyenek a település zöld területeinek megóvásáért. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. A félautomata életmentő készülék a polgármesteri hivatal bejáratánál kapott helyet, és mostantól éjjel-nappal bárki számára hozzáférhető, tájékoztat a település közösségi oldala. Hirtelen szívhalál esetén az első percek életmentők lehetnek, ezért a készülék a mentők kiérkezéséig segítséget nyújthat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szerdán kellemes, nyári idő vár ránk. A gyengén, időnként közepesen felhőség mellett csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél csak mérsékelt ellengedez. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, helyenként kisebb záporokkal és néhány fokos lehűléssel. A hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik, ismét nyáriasabb időre számíthatunk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok, július 22-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, amely az ő névnapjuk, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Kylie tesója, Danny Minogue kezd, jön nem sokára Artful Dodger és a Nina Sky is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék. Július 22-e van, nem csak a Magdolnák névnapja, de az agy világnapja is. A mai World Brain Day, így hívják angolul, és a Neurológiai Világszövetség hívta életre. A neurológiai betegségek megelőzésének és a kutatások fontosságának hangsúlyozására. Az agy után pedig, hát épp testben, épp lélek, aláfestő zene reggeli tornához. Move Your Body, a Nina Sky folytatja.

0: Best FM, ha a legjobb zenék folytatódik, a nem túl meleg, kellemes nyári idő kis széllel, napsütéssel, egy-egy futózáporral, a maximum 30 fok környékén, inkább picivel alatta alakul majd. Még több részlet az időjárásról és a nap legfrissebb információi a hírekben, rögtön fél hét, jó reggelt, Nelly is a hőmérsékletről dalol majd a hírek után. Hot in here, hamarosan!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Csütörtök este érkeznek az egyetemi ponthatárok. Tervezett áramszünet lesz a Munkácsi Mihály utcában. Pénteken a város zöld területeiért fognak össze Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hamarosan kiderül, ki melyik egyetemen vagy főiskolán folytathatja tanulmányait. Az egyetemi ponthatárokat csütörtökön este hirdetik ki, ekkor a térség felvételizői is megtudják, hova nyertek felvételt. A Vármegyében az Óbudai Egyetem Albarégia Kara, valamint a Kodolányi János Egyetem számít a legnépszerűbb felsőoktatási intézmények közé. Tavaly az Albarégia Karon 373, a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyein pedig közel 300 új hallgató kezdhette meg tanulmányait, írja a FEOL. Sokan választják a műszaki, informatikai és gazdasági képzéseket. A ponthatárokat a felvi.hu oldalon teszik közzé, a jelentkezők pedig, ha megadták telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kaphatnak a felvételükről. Tervezett áramszünetre kell készülni Székesfehérváron a Munkácsi Mihály utca egy részén. Az EON tájékoztatása szerint csütörtökön hálózatbővítési munkák miatt szünetel az áramszolgáltatás. A munkálatok az utca több ingatlanát érintik. Az ott élőknek érdemes előre felkészülniük a szolgáltatás átmeneti szünetelésére. Filmsorozat forgatás miatt változott a forgalom Székesfehérváron a belvárosban. Péntekig lezárások és megállási tilalmak léptek életbe, az Irányi Dániel a fő, a Malom utca, az Icsiliget, a Mátyás Király körút, valamint a Marosi Arnód utca térségében. Tájékoztat a város oldala. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a megállási tilalmat és vegyék igénybe a környék parkolóit. Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a lecsó király címet, valamint a sipi emlékkupát. Közös öntözésre hívják a velenceieket pénteken. Velenceváros önkormányzata az öntözés éjszakája programra várja a város lakóit. Olvasható a település közösségi oldalán. Az est során együtt locsolhatják a fákat, a virágokat és a parkokat. A kezdeményezés célja, hogy közösen tegyenek a település zöld területeinek megóvásáért. Szerdán kellemes, nyári idő vár ránk. A gyengén, időnként közepesen felhőség mellett csapadék nem valószínű, az északnyugati szél csak mérsékelten lengedez. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, helyenként kisebb záporokkal és néhány fokos lehűléssel. A hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik, ismét nyáriasabb időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-én szerdán. A hét közepén marad a szeles, napos gomoly felhős idő egy-egy futózáporral, 28-29 fok körüli maximumokkal, és a következő napokon is erre lehet számítani. Holnap egy fokkal több felhő, pénteken szintén napos idő, itt-ott záporral, egy-egy zivatarral végig, 25-30 fok közötti kellemes maximumokkal. Ugyancsak változatlan, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire ébredhetünk, készülődhetünk, vagy utazhatunk A-ból B-be. Eve és Gwen Stefani.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, például a Faith No More-tól. És itt lesz Curtis is Charlie-val. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Váralja sor felől található. Sikamika autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
5: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
6: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
7: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
6: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A gyorsforgalmi utak leállósávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leállósávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leállósávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Ismét együtt táboroztak az állami gondozásban élő testvérek. Július végéig szavazhatunk az év madarára. Még várják a jelentkezőket a képes élmény programra. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Egy hétre újra találkozhattak az állami gondozásban élő vérszerinti testvérek. A Székesfehérvári Vigyázókész Gyermekvédelmi Egyesület 26. alkalommal szervezte meg a testvértábort a Gárdon, a Pákáztanyán, közölte a város oldala. A 20 gyermek strandoláson, kézműves foglalkozáson, sárkányhajózáson, valamint ismeretterjesztő és önvédelmi programokon vett részt. A hét folyamán az egészséges életmódról, a konfliktus kezelésről, a vízbiztonságról és a nagy feszültség veszély is hasznos ismereteket szereztek. A tábor célja az volt, hogy a különböző településeken nevelkedő testvérek ismét közös élményekkel gazdagodhassanak. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Már a 70-es évek óta kutatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a üdespuhi.
2: Még lehet jelentkezni a 12-15 éveseknek szóló ingyenes, kreatív élménytáborba. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum augusztus 10-e és 14-e között tartja a képes kreatív élményprogramot a Kovács Dániel digitális közösségi alkotó műhelyben. Számolt be róla a város oldala. A résztvevők interaktív foglalkozásokon fedezhetik fel a tudomány, a színház és az önismeret világát, miközben látványos kísérletek, kreatív feladatok és játékos programok várják őket. A részvétel ingyenes, jelentkezni online lehet. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szerdán kellemes, nyári idő vár ránk. A gyengén, időnként közepesen felhőség mellett csapadék nem valószínű, az északnyugati szél csak mérsékelten lengedez. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, helyenként kisebb záporokkal és néhány fokos lehűléssel. A hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik, ismét nyáriasabb időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok, július 22-én a Magdolnák névnapján, őket és a szülinaposokat is meg lehet letni egy üzenettel. 0620 55 55 155, és ha dugó baleset van, a közlekedési ír is ugyanide jöhet. 7 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok, hamarosan Baby D jön és az I Need Your Lovin', de csak Ida Kor és Fedle Grand utána Best FM.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék július 22-e van. Magyarországon ez a nap a Nándorfehérvári diadal emléknapja, amely az 1456-os törökök feletti történelmi győzelemnek állít emléket. De hogy mi minden történt még ezen a napon a múltban, egy picit később sort kerítünk rá. Addig is nagyon jó zenékkel készültem. Faith No More, Easy, mindjárt Curtis jön Charlie-val, maradunk végig. Most pedig Kylie Minogue folytatja On a Night Like This a Besten.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei vannak soron rögtön 7:30. Egy-két szó előjáróban folytatódik a tegnapihoz hasonló kicsit szeles, mérsékelten meleg, napos, gomoly felhős idő, egy-egy kisebb futózápor benne van a pakliban, és benne van a playlistben, már látom is, a hírek utáni első zene, amely a KLF dala, a Justified and Ancient.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket négy városi kitüntetésre. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Négy városi kitüntetésre várják a székesfehérváriak javaslatait. Az önkormányzat a Fricsai Richárd zenei díjra, az Érdi János emlékéremre, a Pro Caritate Alberégia díjra, valamint a Székesfehérvár gazdaságáért díjra fogad jelöléseket. Az elismerésekkel olyan személyek, közösségek és szervezetek munkáját jutalmazzák, akik maradandót alkottak a város zenei életében, a nemzeti emlékei megőrzésében, a szociális és karitatív területen, továbbá Székesfehérvár gazdasági fejlődésének elmozdításában, írja a város oldala. Az ajánlásokat augusztus 5-éig írásban személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta a rádiónknak Vad Robert, rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégéken és ünnepnapokon augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat Agárdon Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll. Tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változással a késő esti Budapest felé történő hazautazást szeretnék megkönnyíteni. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. A félautomata életmentő készülék a polgármesteri hivatal bejáratánál kapott helyet, és mostantól éjjel-nappal bárki számára hozzáférhető, tájékoztat a település közösségi oldala. Hirtelen szívhalál esetén az első percek életmentők lehetnek, ezért a készülék a mentők kiérkezéséig segítséget nyújthat. Szerdán kellemes, nyári idő vár ránk. A gyengén, időnként közepesen felhőség mellett csapadék nem valószínű, az északnyugati szél csak mérsékelten lengedez. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, helyenként kisebb záporokkal és néhány fokos lehűléssel. A hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik, ismét nyáriasabb időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 22-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 132 éve a mai napon megtartották az első autóversenyt Franciaországban. Boldog 80. születésnapot kívánunk gyermekkorom egyik nagy nevettetőjének, Markos György humorista előadó művésznek. 79 éve ezen a napon született Don Henley, hétszeres Grammy-díjas amerikai zenész, az Eagles alapító tagja, majd szóló énekese. 72 éve ezen a napon született Aldi Meola, amerikai jazzgitáros zeneszerző. És ma 34 éves Selena Gomez, mexikói származású amerikai énekes, színésznő, táncosnő. Sok boldogságot kívánok még egyszer minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, figyelem az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamiont kell kerülgetni. Ez okoz kisebb torlódást. Jó utat, ha van közlekedési hír, várom én is 0620 55 55 155. 8 után játszom majd George Michael dalát. És szól Ákosi is.
2: Te is látod, mivé tesszük a világ.
1: Pillanatokon belül 8 óra, tehát jó reggelt, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
5: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galerius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galerius fürdő, a nyár új találkozóhelye Siófokon.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Régia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Csütörtök este érkeznek az egyetemi ponthatárok. Tervezett áramszünet lesz a Munkácsi Mihály utcában. Pénteken a város zöld területeiért fognak össze Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hamarosan kiderül, ki melyik egyetemen vagy főiskolán folytathatja tanulmányait. Az egyetemi ponthatárokat csütörtökön este hirdetik ki, ekkor a térség felvételizői is megtudják, hova nyertek felvételt. A Vármegyében az Óbudai Egyetem Alba Régia Kara, valamint a Kodolányi János Egyetem számít a legnépszerűbb felsőoktatási intézmények közé. Tavaly az Alba Régia Karon 373, a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyein pedig közel 300 új hallgató kezdhette egyetemek tanulmányait, írja a FEOL. Sokan választják a műszaki, informatikai és gazdasági képzéseket. A ponthatárokat a felvi.hu oldalon teszik közzé, a jelentkezők pedig, ha megadták telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kaphatnak a felvételükről. Tervezett áramszünetre kell készülni Székesfehérváron a Munkácsy Mihály utca egy részén. Az EON tájékoztatása szerint csütörtökön hálózatbővítési munkák miatt szünetel az áramszolgáltatás. A munkálatok az utca több ingatlanát érintik. Az ott élőknek érdemes előre felkészülniük a szolgáltatás átmeneti szünetelésére. Filmsorozat forgatás miatt változott a forgalom Székesfehérváron a belvárosban. Péntekig lezárások és megállási tilalmak léptek életbe, az Irányi Dániel a Fő, a Malom utca, az Icsiliget, a Mátyás Király körút, valamint a Marosi Arnód utca térségében. Tájékoztat a város oldala. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a megállási tilalmat és vegyék igénybe a környék parkolóit. Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Közös öntözésre hívják a velenceieket pénteken. Velenceváros önkormányzata az öntözés éjszakája programra várja a város lakóit. Olvasható a település közösségi oldalán. Az est során együtt locsolhatják a fákat, a virágokat és a parkokat. A kezdeményezés célja, hogy közösen tegyenek a település zöld területeinek megóvásáért. Szerdán kellemes, nyári idő vár ránk. A gyengén, időnként közepesen felhőség mellett csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél csak mérsékelt ellengedez. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, helyenként kisebb záporokkal és néhány fokos lehűléssel. A hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik, ismét nyáriasabb időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Például a Nanától a Lonely, de érkezik nem sokára a Sean Paul Sásával I'm Still in Love, az órát a gitár legenda Carlos Santana indítja. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Egészen jól járhatóak hazánk útjai, autópályái. Nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Egy-kettőt leszámítva, a Taksony és Áporka között az 51-es főúton a 29-es kilométernél egy kis teherautó árokba hajtott. Váltakozó irányban halad a forgalom, és szintén az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán egy lerobbant kamiont kell kikerülni. Emiatt lassabb ott a haladás. Jó utat, a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re várom. I Sean Paul and Sasha.

0: Best FM a legjobb zenék. Aki ezen a héten nyaral és szeretne strandolni, az nem annyira örül annak, hogy marad a szeles, mérsékelten meleg idő, napsütéssel, gomoly felhőkkel, 22-27 fok közötti maximummal. Hogy lesz-e és ha lesz, mikor lesz változás ebben a fajta időjárásban, kiderül a hírek végén. Aztán indítom Adamski dalát, szól mindjárt a Killer a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ismét együtt táboroztak az állami gondozásban élő testvérek. Július végéig szavazhatunk az év madarára. Még várják a jelentkezőket a képes élmény programra. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Egy hétre újra találkozhattak az állami gondozásban élő vérszerinti testvérek. A Székesfehérvári Vigyázókész Gyermekvédelmi Egyesület 26. alkalommal szervezte meg a testvértábort a Gárdon, a Pákáztanyán, közölte a város oldala. A 20 gyermek strandoláson, kézműves foglalkozáson, sárkányhajózáson, valamint ismeretterjesztő és önvédelmi programokon vett részt. A hét folyamán az egészséges életmódról, a konfliktus kezelésről, a vízbiztonságról és a nagy feszültség veszély is hasznos ismereteket szereztek. A tábor célja az volt, hogy a különböző településeken nevelkedő testvérek ismét közös élményekkel gazdagodhassanak. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta kutatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik macskabagoly, és a harmadik pedig a üdeskuli.
1: Még lehet jelentkezni a 12-15 éveseknek szóló ingyenes, kreatív élménytáborba. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum augusztus 10-e és 14-e között tartja a képes kreatív élményprogramot a Kovács Dániel digitális közösségi alkotóműhelyben. Számolt be róla a város oldala. A résztvevők interaktív foglalkozásokon fedezhetik fel a tudomány, a színház és az önismeret világát, miközben látványos kísérletek, kreatív feladatok és játékos programok várják őket. A részvétel ingyenes, jelentkezni online lehet. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szerdán kellemes, nyári idő vár ránk. A gyengén, időnként közepesen felhőség mellett csapadék nem valószínű, az északnyugati szél csak mérsékelten lengedez. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, helyenként kisebb záporokkal és néhány fokos lehűléssel. A hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik, ismét nyáriasabb időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Look at me címmel, Jerry Halliwell Horner dala következik. Lánykori nevén Jerry Halliwell, Ginger Spice, ő is ott volt, a hétvégén nagy buli volt, ugyanis elkelt az utolsó fűszeres lány, férhez ment Melanie C, modell barátjához, majdnem a teljes Spice Girls ott volt, kivéve Victoria Beckhamet, aki Amerikában tartózkodott a foci VB-n férjével, David Beckhammel, viszont ő tervezte Mel C mennyasszonyi ruháját.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az OpenAI egyik mesterséges intelligencia ügynöke kijutott az internetre, majd önállóan feltört egy másik platformot. Erről is lesz szó a következő órában. Deja vu-ban. Terminátor? Pánik. Ja, ez a Honeybees dalának címe, ők is jönnek. És itt lesz a Cardigans Tom Jones-szal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 9 óra a legfrissebb hírösszefoglalóval folytatjuk, aztán újból a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika Autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Váralja sor felől található. Sikamika Autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galerius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokka mediterrán hangulata vár. Galerius fürdő. A nyár új találkozóhelye Siófokon.
6: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
7: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
6: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérváron található Szent Imre szobra, amelyet az 1935-ös felállítás után elég sokára, 38. május 19-én avattak fel. Több más alkotással egyidejűleg, úgy mint a Török út, a Batai szobor, Varkocs szobor és a Kálmáncsai Domonkos szobra. Ezeket a Szent István halálának 900. évfordulója alkalmában megrendezett 38-as ünnepi év rendezvényei mutatták be. A II. Világháborúban megsérült a szobor feje, levált a testről. A fejrészt a városházán őrizték, a testet pedig elásták a püspöki palota kertjében. Ott pihent egészen a megtalálásig a 90-es évek elejéig. A restaurálást Székely János Jenő szobrászművész végezte. Hogyha egészen közelről nézzük a szobrot, akkor látható az összeillesztés helye. A szobor talapzata a háború után eredeti felállítási helyén maradt. 1972-ben Géza fejedelem szobra eredetileg erre került elhelyezésre. A szobrot Lux Elek készítette.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Várják a jelöléseket 4 városi kitüntetésre. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 4 városi kitüntetésre várják a székesfehérváriak javaslatait. Az önkormányzat a Fricsai Richárd zenei díjra, az Érdi János emlékéremre, a Pro Caritate Alparégia díjra, valamint a Székesfehérvár gazdaságáért díjra fogad jelöléseket. Az elismerésekkel olyan személyek, közösségek és szervezetek munkáját jutalmazzák, akik maradandót alkottak a város zenei életében, a nemzeti emlékei megőrzésében, a szociális és karitatív területen, továbbá Székesfehérvár gazdasági fejlődésének elmozdításában, írja a város oldala. Az ajánlásokat augusztus 5-ig írásban személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta a rádiónknak Vad Robert, rendőr alezredes.
3: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a az autó elé. Az azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
2: Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégéken és ünnepnapokon augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat Agárdon-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll. Tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változással a késő esti Budapest felé történő hazautazást szeretnék megkönnyíteni. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. A félautomata életmentő készülék a polgármesteri hivatal bejáratánál kapott helyet, és mostantól éjjel-nappal bárki számára hozzáférhető, tájékoztat a település közösségi oldala. Hirtelen szívhalál esetén az első percek életmentők lehetnek, ezért a készülék a mentők kiérkezéséig segítséget nyújthat. Szerdán kellemes, nyári idő vár ránk. A gyengén, időnként közepesen felhőség mellett csapadék nem valószínű, az északnyugati szél csak mérsékelten lengedez. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, helyenként kisebb záporokkal és néhány fokos lehűléssel. A hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik, ismét nyáriasabb időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
4: Előttük még egy friss közlekedési info Balástól, aki azt írja, M3, M0-as csomópont után Gödöllő felé új terelést építenek dugóban. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 idejött, és jönnek a 90-es és 2000-es évek olyan ikonikus dalai, mint az OMC-től a How Bizarre, Alicia Keys-től a No One, elsőként pedig a Kosiné, a Catch. 4 perc elmúlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, a Honey Beast dala szólt Pánik címmel, és hát ez az, ami eluralkodik az emberen, az ilyen és ehhez hasonló hírek hallatán. Önálló életre kelt egy mesterséges intelligencia ügynök, kiszökött az internetre, ott pedig feltört egy másik platformot. Az OpenAI beszámolója szerint ellenőrzött környezetben tesztelte legfejlettebb modelljeit, amikor a szóban forgó Emmy ügynök a teszt célja ellenére kijutott az internetre. Ezt követően saját kezdeményezésére hatolt be egy másik platformra. Az incidens pedig azt mutatja, hogy a legfejlettebb AI modellek képességei már megközelítik az állami szintű hacker csoportokét, és számítani kell a hasonló esetekre a jövőben is. No comment, csak egy dalcím. How bizarre, mennyire bizarr, jön az OMC a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, s

Ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbordítom.

Best FM a legjobb zenék. Nagy a dugó az M0-áson, a Megyeri híd felé az M5-ös csomópontban, az M5-ösre lehajtó ágon. Ha valaki tudja a pontos okát, írja meg 0620-55-55-155. Addig is érkezik a svéd Cardigans Tom Jones-szal, mindjárt az Irie Mafia, most pedig Király Viktor a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Nincs jó hírem a héten szabadságukat töltőknek, nem lesz hamisítatlan strandidő. Mérsékelten meleg 22-27 fok közötti maximumra, néha napsütésre, néha gomoly felhőkre, szélre, és minimális eséllyel egy-két futózáporra is készülnünk kell.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után igazi nyári zenével folytatódik a szerda délelőtt, jön az Afromedúza. A magyarok közül pedig egy első emelet feldolgozással az Art Avenue, biztosan.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra. A friss hírek után jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
4: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
5: Come on, yeah.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Csütörtök este érkeznek az egyetemi ponthatárok. Tervezett áramszünet lesz a Munkácsi Mihály utcában. Pénteken a város zöld területeiért fognak össze Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Hamarosan kiderül, ki melyik egyetemen vagy főiskolán folytathatja tanulmányait. Az egyetemi ponthatárokat csütörtökön este hirdetik ki, ekkor a térség felvételizői is megtudják, hova nyertek felvételt. A Vármegyében az Óbudai Egyetem Albarégia Kara, valamint a Kodolányi János Egyetem számít a legnépszerűbb felsőoktatási intézmények közé. Tavaly az Albarégia Karon 373, a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyein pedig közel 300 új hallgató kezdhette meg tanulmányait, írja a FEOL. Sokan választják a műszaki, informatikai és gazdasági képzéseket. A ponthatárokat a felvi.hu oldalon teszik közzé, a jelentkezők pedig, ha megadták telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kaphatnak a felvételükről. Tervezett áramszünetre kell készülni Székesfehérváron a Munkácsi Mihály utca egy részén. Az EON tájékoztatása szerint csütörtökön hálózatbővítési munkák miatt szünetel az áramszolgáltatás. A munkálatok az utca több ingatlanát érintik. Az ott élőknek érdemes előre felkészülniük a szolgáltatás átmeneti szünetelésére. Filmsorozat forgatás miatt változott a forgalom Székesfehérváron a belvárosban. Péntekig lezárások és megállási tilalmak léptek életbe, az Irányi Dániel a Fő, a Malom utca, az Icsiliget, a Mátyás Király körút, valamint a Marosi Arnold utca térségében. Tájékoztat a város oldala. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a megállási tilalmat és vegyék igénybe a környék parkolóit. Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Közös öntözésre hívják a velenceieket pénteken. Velenceváros önkormányzata az öntözés éjszakája programra várja a város lakóit. Olvasható a település közösségi oldalán. Az est során együtt locsolhatják a fákat, a virágokat és a parkokat. A kezdeményezés célja, hogy közösen tegyenek a település zöld területeinek megóvásáért. Szerdán kellemes, nyári idő vár ránk. A gyengén, időnként közepesen felhőség mellett csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél csak mérsékelt ellengedez. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, helyenként kisebb záporokkal és néhány fokos lehűléssel. A hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik, ismét nyáriasabb időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként a Black Eyed Peas-től, akik idén hatalmas meglepetést okoztak, az amerikai énekesnő Fergie hosszabb szünet után újra csatlakozott a csapathoz, és együtt is turnéznak, fellépnek többek között idén nyáron Norvégiában, Svédországban, Lengyelországban és Horvátországban is. Azt beszéli már az egész város, szólt annó a Scorpio dala, hogy újra dübörög a banda. Don't lie, Max M. Leventa vagyok.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

vagy átmozizhatnánk, ha rossz az időbe, Stephen, a legjobb zenék az 54 című film legendás betétdalával, az If You Could Read My Mind-dal folytatódik a szerda délelőtt, és ha már mozi a héten, a következő filmpremierek jönnek a teljesség igénye nélkül. A Sivatag fiai egy francia családi film, egy argentin vígjáték argentin történetek címmel, és egy Cirque du Soleil cirkusz film a legendás társulattól.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk, terelést építenek az M3-ason Vásárosnamény felé. A 13-as és a 19-es kilométer között a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 1 kilométert. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Gyál térségében. A 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a több mint 2 kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőket is megakasztja. A 84-es főúton Sárvár közelében korábban a 65-ös kilométernél egy kis busz és egy kis teherautó ütközött, frontálisan a főutat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy holnap érkező hidegfront miatt csapadékosabbra fordulhat az időjárás, részletek a hírek végén. Aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Stakkabútól, vagy a Jetlagtől. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Vihar és tornádó veszély miatt van zárlat több fontos amerikai reptéren. Itthon talán keleten jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor terv. Erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a magyar vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program keretében egyebek mellett biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, a fővonalakon a 100 km per órás átlagsebességet, a kötött pályás összeköttetést Budapesttel. Fejlesztik a kistérségi közlekedést és a vidéki nagyvárosok agglomerációs közlekedését tramtrénekkel. A járműflotta megújul, Intercity és HÉV szerelvényeket szereznek be. A tervek között szerepel a reptéri vasút és a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítása is. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren kíváncsiak, melyik egyetemre, főiskolára jutottak be, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Hagyományos népviseletekből és népművészeti motívumokkal díszített modern ruhákból nyílik kiállítás Szegeden. A hagyományok házatárlatát szegedi elemekkel egészítették ki a Móra Múzeum szakemberei, a gyűjtemény évvégéig látható a Fekete Házban. Vihar és tornádó veszély miatt nem fogad járatokat az Egyesült Államok több fontos repülőtere. A zárlat érinti például New York három nagy repterét, valamint Boston, Philadelphia és Washington légi kikötőit. Ez az egész országban fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Helyi idő szerint tegnap délután már mintegy 4000 járat késett, csak nem 2000-et pedig töröltek. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kínos tátogás és teljes káosz, senki se kérte, senki se fog emlékezni rá, ilyen és ehhez hasonló szalagcímek. Madonna foci VB döntős fellépéséről valóban nem volt egy top produkció, fogalmazunk így. Ő jön Britneyvel, Me Against the Music, nem sokára Whitney Houston, és még ebben az órában Sophie Alice Baxter is énekel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Ezt a FM-a legjobb zenék. Ízig vérig pop a 90-es évek elejéről Svédországból. Ez a Stuckaboo és a Here We Go. Ezek a bizonyos popslágerek pedig ma is mixben szólnak, mint ahogy a minden szerdán a Night Shiftben. 6-tól a házigazdától, Wildboytól, 7-től DJ Effendytől itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó pár helyen óriási dugó van autópályáinkon. Az egyik ilyen helyszín az M0-as, az M1-es felé, ahol a Hárosi Duna hídon burkolatjavítás zajlik. A 16-os kilométernél a két külső sávot lezárták, a torlódás majdnem 10 kilométeres. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös közelében, a 79-es kilométernél a külső sávot zárták le, a torlódás pedig már ott is meghaladta a 2-3 kilométert. Az M5-ösön is munka folyik, Röszke felé Gyál térségében burkolati jeleket festenek, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és a több kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőkre is hatással van. Lejjebb Lajos Mizsénél szintén dolgoznak a külső sávon, a 72-es kilométernél jó pár kilométeres torlódás alakult ki. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Simply Red Sunrise című dalát már Majoros Rita indítja a hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Max Levente vagyok, hello!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor program. Ritka tengeri medvét láthattak az Adrián. Nem lesz annyira meleg odakint. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indult, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Több ezer flakon hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél ellenőrizték a járművet, és a raktérben silány hamisítványokra bukkantak. A NAV több mint 4000 flakonnyi terméket foglalt le és eljárást indított. A hamisítványok több mint 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Tengeri medvét láttak az Adrián, amint egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfóka a tenger észak-dalmáciai részén bukkanhatott fel hétvégén egy szemtanú szerint. A ritka és különleges faj eltűnőben van erről a vidékről. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan zápor, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodaszép szerdát kívánok mindenkinek, igazán kellemes délutánt, és jó étvágyat az ebéd előtt neki délután pár perccel. Én Majoros Réte vagyok, töltsék velem a következő jó néhány órát, isteni slágereket készítettem be, hogy így a hét közepét kibírjuk együtt. A Simply Reddel indítom is az órát és az egész délutánt, már itt is a Sunrise.
0: Best

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Vesztefem a legjobb zenék. Rácz Gergő után Inika Mozi viszi tovább a lendületet és a délutánt. Én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát itt ezen a frekvencián és ezen a délutánon. Hát Inika Mozi tényleg azért jön, hogy egyszerűen csak jól érezzük magunkat, és hát remélem, hogy eddig így telt a szerdájuk, és hogy velem folytatják. Én a fodrásztól jövök, tudják, ez most pont az a helyzet, amikor az ember megy az utcán, minden kirakatban az új frizuráját nézi. Mondjuk ez egy rádió, szóval itt a kollégákon kívül nem sok mindenki látja, na de a lényeg az érzés, úgyhogy ilyen lendületet kívánok ma tényleg délután mindenkinek. Én a legjobb zenékkel ezt hozom, hozok napkérdését is, közlekedési információkat is, úgyhogy tartsanak velem. Na de most már annyit beszéltem Inika Moziról, hogy jön a Here Comes the Hot Stepper, mi más? Itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Burkolati elfestés miatt lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 158-as kilométernél található Lajta pihenő lehajtóágát, úgyhogy a pihenőhely ideiglenesen nem megközelíthető. Hasonló információkkal jövök egész délután, ha önök is látnak valamit, tényleg bármit az ország útjain 0620 55 55 155 ide írják meg. Én várom ma is az útinfókat, balesetet látnak, bármit tapasztalnak. Nagyon köszönöm, ha jelzik, én pedig gyorsan tovább tudom adni az infót a többieknek. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Honey Bizzal lezárta az órát, ez volt a Védtelen, de megyünk és dúdolunk tovább, hiszen pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Utána Krisztin Ágölére nyitja majd az órát egy igazán vagány dallal. Jön a Dirty! Margaret Island is itt lesz a Valahol dallal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap este derülnek ki a felvételi ponthatárok. Füstmentesek lehetnek a spanyol strandok és az éttermek teraszai. Napos gomoly felhős az idő, néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Érkeznek holnap este a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén mintegy 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület tagjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemős, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Teásdobozokban érkezett kábítószer Tájföldről Magyarországra. A csomagot postán küldték, a pénzügyőrök több mint 2 kg droggyanús növénytörmeléket találtak benne. A címzett egy budapesti férfi volt. A pakkot egy gárdonyi postán vette át egy hete, ekkor csaptak le rá a rendőrök. Lakását, nyaralóját és autóját is átkutatták. Itt, illetve egy újabb küldeményben még több kilónyi hasonló kábítószerre bukkantak. A feladót, egy gyulai férfit 2 nappal később fogták el, amikor repülője leszállt Ferihegyen. Újabb 3 embert ölt meg a Hanta vírus. Az áldozatok Venezuelában haltak meg, egy családhoz tartoztak, de az egészségügyi tárca nem talált bizonyítékot arra, hogy a fertőzés emberről emberre terjedt volna át. Rajtuk kívül még 2 egészségügyi dolgozó halálát is vizsgálják az ország egy másik részében. Betilthatják a dohányzást a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain Spanyolországban. A kormány tervezete szerint emellett 18 éves kor alatt elektronikus cigarettát, nikotintartalmú és nikotinmentes eszközöket, vízipipákat sem használhatnának a fiatalok. A Spanyol Vendéglátóipari Szövetség tiltakozik a törvénymódosítás ellen. A szervezet szerint a teraszokra vonatkozó korlátozás csupán más szabadtéri helyszínekre terelné a dohányosokat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, 1 óra után is 4 perccel mindenkinek. Majoros Réta vagyok, gyerünk együtt tovább, mert hogy olyan zenéket hozok, amikkel aztán isteni lesz a délután, mint a Petson Small és a Feel Good, vagy éppen a Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes. Krisztina Aguilera, ahogy ígértem, egy nagyon-nagyon vagány dallal érkezik, sőt, talán a legvagányabb dalával. Indul a Dirty, szép napot!

Best FM a legjobb zenék, a Hősök maradok bent dala után meghoztam a nap kérdését. Sokan strandon hallgatnak egyébként Best FM-et, úgyhogy arra gondoltam, hogy strandkönyveket ajánlhatnánk egymásnak. Ki milyen könyvet olvas nyaraláson, vagy van, aki inkább rejtvényfejtő? Van egy kolléganőm, aki inkább arra szavaz, jó öreg skandi, abban nem lehet hiba. Na de ki milyen könyvet olvas a strandon, illetve mit ajánlana azoknak, akik hamarosan akár strandra indulnak, és szeretnének valamit olvasni? Én egyébként bevallom őszintén, az ilyen kis könnyed olvasmányokat szoktam ilyenkor magammal vinni. Alapvetően nem nagyon olvasok romantikus regényeket, de ilyenkor azért ezeket részesítem előnyben. Régen ugye voltak ezek a Júlia, Tiffany, stb. Ilyen kis ponyvák, na azokat is szerettem még. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ezek az ajánlások. Na elé pedig zenei ajánlatok. Iron Mafia, Bajnok, hamarosan itt a Best FM-en, előtte Dimples D, Saka DJ.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorán a Hárosi Dunahídon burkolat javítás folyik, az M1-es autópálya felé. A 16-os kilométernél a belső sáv zárva van, a torlódás már több mint 5 kilométeres, úgyhogy akár fél óra is lehet a plusz menetidő. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A szuperhírod alatt hallgattuk, ez volt az utolsó boldog nyár. Na, de gyerünk tovább, mert 2 óra előtt állunk pár perccel, jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, utána pedig a kelemen kabátban is Eküd dalát hozom. Ez a Maradjatok gyerekek! És itt ez az Aqua is a Barbie Girl-lel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
3: Get up.

0: hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: 10 éves vasúti fejlesztési program indul idehaza, mától vasárnapig tart a Campus Fesztivál Debrecenben, itt-ott jöhetnek záporok, zivatarok a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a járvány.
1: Megnyitja kapuit ma a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a látogatókat. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Második világháborús bomba és 100 éves hajóroncs került elő az Apadó-Duna horvátországi szakaszán. A 100 kilós robbanóeszközt Kiskőszeg közelében fedezték fel, a rendőrség megsemmisítette. A roncs Apátinál csaknem 90 éve pihenhet a folyó medrében, és most tisztán látszik az alacsony vízállás miatt. A hajó annak idején valószínűleg szenet szállított, de valamiért elsüllyedt. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legizgalmasabb slágerek a kedvenc időszakunkból, a 90-es 2000-es évekből. Én Majoros Rita vagyok. Most mondanám, hogy én is a 90-es 2000-es évekből jövök, de a 80-as évekből. Viszont a legjobb zenék ebben az időszakban szóltak, úgyhogy kezdek is egy ilyennel. Soul Searchers és a Feel in Love. Ezzel indulunk, szép napot!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy ki mit visz magával a strandra olvasgatni, vagy inkább skandi, vagy sudoku? Ez a mai kérdés. Kati azt írja, én mindig viszek egy romantikus regényt, mire hazérünk a nyaralásban legalább kettőt kiolvasok. Norbi csak is szigorúan krimiket visz magával, a strandon valahogy még izgalmasabb egy jó nyomozós történet. Lehet, hogy igaza van. Bence azt írja, hogy ő általában mangákat olvas, könnyű, gyors, kikapcsol, főként, hogyha valami könnyedebb picit a témája. 0620-55-55-155, ez az SMS Variber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az ajánlatokat, ajánlásokat, ha egyébként van konkrét könyvcím is, azt is szívesen várom, amit úgy szívesen olvasgatnának a strandon. Én nem sokára megyek egy kicsit pihengetni, úgyhogy tényleg begyűjtögetem ezeket az ötleteket, és szerintem másnak is jól jön. Úgyhogy ne szíd alával, már megy is tovább a délután. Never be the same again. Itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy információt, hogy Róbert Károly körút és a Lehel utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy Petinek köszönöm az infót, ott kell figyelni, de írta valaki név nélkül, hogy a Bakcs csomópontban is baleset történt a Hegyalja úton. Nagyon-nagyon köszönöm az infókat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ezeket az útinfókat. Az M9-esen Bogyiszló térségében a 12-es kilométernél egy autó és egy teherautó ütközött, forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is mindenki útinfóját, bármerre járnak az országban. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt.
4: A bejárat a Váralja sor felől található.
3: Sikamika autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Ismét együtt táboroztak az állami gondozásban élő testvérek. Július végéig szavazhatunk az év madarára. Még várják a jelentkezőket a képes élmény programra. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Egy hétre újra találkozhattak az állami gondozásban élő vérszerinti testvérek. A Székesfehérvári Vigyázókész Gyermekvédelmi Egyesület 26. alkalommal szervezte meg a testvértábort a kerton, a Pákáztanyán, közölte a város oldala. A 20 gyermek strandoláson, kézműves foglalkozáson, sárkányhajózáson, valamint ismeretterjesztő és önvédelmi programokon vett részt. A hét folyamán az egészséges életmódról, a konfliktus kezelésről, a vízbiztonságról és a nagy feszültség veszély is hasznos ismereteket szereztek. A tábor célja az volt, hogy a különböző településeken nevelkedő testvérek ismét közös élményekkel gazdagodhassanak. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
6: Már a 70-es évek óta kutatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a üleskuli.
5: Még lehet jelentkezni a 12-15 éveseknek szóló ingyenes, kreatív élménytáborba. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum augusztus 10-e és 14-e között tartja a képes kreatív élményprogramot a Kovács Dániel digitális közösségi alkotó műhelyben. Számolt be róla a város oldala. A résztvevők interaktív foglalkozásokon fedezhetik fel a tudomány, a színház és az önismeret világát, miközben látványos kísérletek, kreatív feladatok és játékos programok várják őket. A részvétel ingyenes, jelentkezni online lehet. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szerdán kellemes, nyári idő vár ránk. A gyengén, időnként közepesen felhőség mellett csapadék nem valószínű, az északnyugati szél csak mérsékelten lengedez. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, helyenként kisebb záporokkal és néhány fokos lehűléssel. A hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik, ismét nyáriasabb időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Nagyon vidám, kellemes szerda délutánt kívánok Önnek így a hét közepén, 22-én, amikor is Magdolna és Magda nevű hallgatóink a névnaposok, hát nekik pedig sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Nagy Detti a folytatásban egészen 18 óráig, remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy már is pörög a Maszkenáda.
0: 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei Tó térségében is, ahol a Kozmix Kis Világ című dala szólt az elmúlt percekben. Ezen a héten pedig bepillantást nyerhetünk a maroshegyiek kis világába is, hiszen idén is megrendezik a hagyományos Szent Kristóf napi búcsút. Július 26-án várják a híveket, akik 18 órától az ünnepi Szent Misén vehetnek részt, amelyet a gépjárművek megáldása követ majd. Az 1940-es évek elején épült ugyanis az a templom, amelynek védőszentje Szent Kristóf, az a vértanú, aki máig nagy tiszteletnek örvend. A Szent Misén a székesfehérvári ökumenikus kórus lép majd fel, Csekéné Bányai Erzsébet vezetésével, orgonán pedig közreműködik majd Tóka Szabolcs orgonaművész. A mise és a gépjármű megáldás mellett a felújított közösségi ház is megáldásra kerül, olvasható a város weboldalán. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjei gyűjtöttük önnek össze.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 108 és 94,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Back to Black-től szólt az akár péntek, akár szombat az elmúlt percekben, és folytathatnánk úgy is, hogy akár hétköznap, bármikor is térjen be. A belvárosba Székesfehérváron mindig találhat valami érdekes programot. Na most nem a filmes stábról beszélek, akik a nemzetközi filmsorozatot forgatják a Királyok városában, hanem a Táncol a belváros programról, amelynek keretében 18 alkalommal próbálhatunk ki különféle táncokat. Székesfehérvár különböző helyszínein, így a főutcán, a hotel előtt, vagy éppen a Mátyás király emlékműnél, de még a Városház téren is táncra perdülhetünk. Ma este például a Szent István király múzeum előtt a Szirtaki tánccsoport jóvoltából a görög táncok rejtelmeibe kukkanthatunk be. Aztán pénteken a Polinész táncok stúdiója a hawaii és tahiti táncokat hozna majd el a hotel elé, július végén pedig swing és balboa lépéseket tanulhatunk meg. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket, ma például 19 órától, de hogyha már addig is szeretne gyakorolni, akkor csak a 101.8-ra és a 90,4-re kell hangolnia, és már is táncra perdülhet Jennifer Lopez slágerére. Jön már is a Love Bank, azt a tang!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenéink Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térséget szintén a legjobb helyszínnek értékelte az a filmes csapat, akik már 2-3 hete nálunk forgatnak. Most pedig egy kicsit jobban bevették a belvárost, éppen ezért nem csak az autósoknak, de a gyalogosoknak is korlátozásokra kell számítaniuk számos utcában, illetve a Zicsi-liget területén is. A mai napon csak úgy, mint hétfőn lezárták a Malom utcát egészen a Zicsi-ligetig, illetve az Irányi Dániel és a Honvéd utca egy-egy szakaszát is. Ide csak a lakók és az ott dolgozók hajthatnak be. Aztán az Ady Endre utcában, valamint a Jókai és az Oskola utca egyes részein is számítanunk kell lezárásokra, mától egészen péntekig, valamint a Kossuth és Petőfi utca,

mint a Szent István tér környékén is dolgozik a stáb. A környéken lakók hazajutása és az üzletek áruszállítása természetesen folyamatosan biztosított, és információs személyzet is segíti a közlekedőket. Arra kérik az autósokat és a gyalogosokat is, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat ezen a héten. Én pedig arra kérem, hogyha ezen kívül van közlekedési infója Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk. Cserébe pedig pörgetem önnek tovább életünk legjobb zenéit a folytatásban, a bombós slágerét, a Varázsjel című dalt, amit sajnos az utóbbi két hétben összeszorult szívvel hallgatunk, hiszen a dúó egyik tagja, Szolnoki Péter 56 éves korában elhunyt. Óriási veszteség mindannyiunknak.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy megállunk egy picit, de tudja csak pár percre hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban, olyan jó kis dalokkal, mint a Jól leszek újra.
2: Remélem egyszer majd jól leszek újra, az ég égemel mégis nehéz a súlya.
1: Az órát pedig Armand van Helden kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
4: Tankolj az Auchan benzinkutakon. Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk.
5: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Váralja sor felől található. Sikamika autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
6: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak.
7: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Várják a jelöléseket négy városi kitüntetésre. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Négy városi kitüntetésre várják a székesfehérváriak javaslatait. Az önkormányzat a Fricsai Richárd zenei díjra, az Érdi János emlékéremre, a Pro Caritate Alperégia díjra, valamint a Székesfehérvár gazdaságáért díjra fogad jelöléseket. Az elismerésekkel olyan személyek, közösségek és szervezetek munkáját jutalmazzák, akik maradandót alkottak a város zenei életében, a nemzeti emlékei megőrzésében, a szociális és karitatív területen, továbbá Székesfehérvár gazdasági fejlődésének elmozdításában, írja a város oldala. Az ajánlásokat augusztus 5-éig írásban személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta a rádiónknak Vad Robert, rendőr alezredes.
9: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
8: Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégéken és ünnepnapokon augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat Agárdon Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll. Tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változással a késő esti Budapest felé történő hazautazást szeretnék megkönnyíteni. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. A félautomata életmentő készülék a polgármesteri hivatal bejáratánál kapott helyet, és mostantól éjjel-nappal bárki számára hozzáférhető. Tájékoztat a település közösségi oldala. Hirtelen szívhalál esetén az első percek életmentők lehetnek, ezért a készülék a mentők kiérkezéséig segítséget nyújthat. Szerdán kellemes, nyári idő vár ránk. A gyengén, időnként közepesen felhőség mellett csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél csak mérsékelt ellengedez. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, helyenként kisebb záporokkal és néhány fokos lehűléssel. A hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik, ismét nyáriasabb időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után már robogunk is tovább életünk legjobb zenével itt a 101.8 és 90,4-en. Ebben a pörgésben, ebben a robogásban pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb előadói kísérnek el minket. Így például Madonna, tőle pörög majd a Music, de itt lesz Fluortól is, a Mizu. Az órát pedig Armand van Hálán kezdi már is. Ez a My Mind.
0: 101.8 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben már javában zajlik a készülődés a királyi napokra, hiszen ha augusztus, akkor Székesfehérvár belvárosa középkori díszletbe öltözik, ezt megelőzően pedig ugye a Királyok a belvárosban program is jelzi, hogy itt bizony valami készül, azok a fiatalok pedig, akik szívesen részt vennének a programok megvalósításában, ők most jelentkezhetnek a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ felhívására, hiszen önkénteseket toboroznak, akik számos helyszínen és feladatkörben segíthetik a szervezőket. Évek óta több száz önkéntes vesz részt az összművészeti program sorozatban, annak érdekében, hogy minden flottul menjen. Aki szereti az embereket, örömmel a tájékoztatást, vagy nem riad meg, hogyha a királyi udvar tagjait kell kísérni, ők most jelentkezhetnek a 10 napos esemény sorozatra. 15 éves kortól bárki jelentkezhet, csupán meg kell adni, hogy mikor és milyen feladatokra tud rendelkezésre állni, amiről részleteket a város weboldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig azokat a zenéket találja, amelyek szintén gondoskodnak a fergeteges hangulatról, és hogy ön jól érezze magát, hiszen a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatát hozzák vissza nekünk. Bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A jazz rajongóinak már nem kell sokat várni, csak kicsivel több mint 2 hetet, és már is a szabad ég alatt élvezhetik kedvenceiket, ugyanis idén 12. alkalommal szervezik meg az Alba Régia Festet Székesfehérváron. Augusztus 7-e és 9-e között 3 napon keresztül várják a jazz szerelmeseit a Bartók Béla térre és a Múzeumkertbe. 3 nap alatt 12 koncerttel várják a szervezők a közönséget, és lesz itt minden, ami jazz, pop, funky és világzene. Pénteken a végzősök kezdenek 18 órától a Bartók Béla téren, akiket a Voyagers, illetve Olá Dezső kvartettje követ majd. A Múzeumkertben pedig Fövenyi Máté és Csóka Péter várja a zenekedvelőket. Szombaton a Kaleidos Groove, a Coltrane, a Budapest Ragtime Band lép majd fel a Bartók Béla téren, a Múzeumkertben pedig Szakcsi Lakatos Béla Junior. Vasárnap pedig a Fehérvár Big Band, Fit Vörös Janka, a Vörös Tamás projekt és a Tomor Barnabás projekt zenél majd a Bartók Béla téren, a Múzeumkertben pedig Egri János Junior. A koncerteken a részvétel díjtalan, minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei világában szeretnének elmerülni, amik közül a folytatásban már érkezik is Denise és a Csoda.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a négy a street-től szólt, az ilyen ez az élet az elmúlt percekben. Hát biztos vagyok benne, hogy rengeteg fiatal pedig most izgatottan, lélegzett visszafolytva várja, hogy milyen lesz az élet számára, és hová is vették fel a pontjai alapján, ugyanis július 23-án este és éjjel, a korábbi éveket hasonlóan, feltehetőleg este 8-kor kiderül, hogy kiket és hova vettek fel a szeptemberi tanévkezdésben a felsőoktatásban. Közel 130 ezeren felvételiztek idén, alap, osztatlan, illetve mesterképzésekre is, és a felvételi ponthatárokat pedig hamarosan nyilvánosságra hozza az oktatási hivatal. A döntésről SMS-t kapnak majd azok, akik ezt korábban az e-felvételi rendszerben kérték és jelezték. Nagyjából egy időpontban kezdik el a ponthatárok kihirdetésével együtt küldeni az SMS-eket, de az is előfordulhat, hogy egy-egy üzi késik majd, hiszen több ezer üzit kell egyszerre elküldeni. Viszont akik megadták mobil számukat, ők izgatottan várhatják az üzeneteket. Én drukkolok mindenkinek, hogy oda kerüljön be, és olyan formában, ahogy azt szerette volna, és ahogy eltervezte. Na de hogy mi a helyzet az utakon, és autózhatunk-e úgy, ahogy elterveztük, vagy utazhatunk-e, közlekedhetünk-e úgy, ahogy elterveztük, én arról is várnám az infókat, nem holnap este, hanem már most is, úgyhogy dobjon egy üzit, hogyha bármi furcsaságot tapasztal Székesfehérvár és a Velencei tó környékének útjain. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy már is tartanunk kell egy icipici szünetet. Hírezünk, időjárás az unk, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Maradok távol. Az órát pedig Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közösével kezdjük mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás,
3: a MOHUS szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
6: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika Autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Várai a sor felől található. Sikamika Autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
7: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-tel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Csütörtök este érkeznek az egyetemi ponthatárok. Tervezett áramszünet lesz a Munkácsi Mihály utcában. Pénteken a város zöld területeiért fognak össze Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hamarosan kiderül, ki melyik egyetemen vagy főiskolán folytathatja tanulmányait. Az egyetemi ponthatárokat csütörtökön este hirdetik ki, ekkor a térség felvételizői is megtudják, hova nyertek felvételt. A Vármegyében az Óbudai Egyetem Albarégia Kara, valamint a Kodolányi János Egyetem számít a legnépszerűbb felsőoktatási intézmények közé. Tavaly az Albarégia Karon 373, a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyein pedig közel 300 új hallgató kezdhette meg tanulmányait, írja a FEOL. Sokan választják a műszaki, informatikai és gazdasági képzéseket. A ponthatárokat a felvi.hu oldalon teszik közzé, a jelentkezők pedig, ha megadták telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kaphatnak a felvételükről. Tervezett áramszünetre kell készülni Székesfehérváron a Munkácsi Mihály utca egy részén. Az EON tájékoztatása szerint csütörtökön hálózatbővítési munkák miatt szünetel az áramszolgáltatás. A munkálatok az utca több ingatlanát érintik. Az ott élőknek érdemes előre felkészülniük a szolgáltatás átmeneti szünetelésére. Filmsorozat forgatás miatt változott a forgalom Székesfehérváron a belvárosban. Péntekig lezárások és megállási tilalmak léptek életbe, az Irányi Dániel a Fő, a Malom utca, az Icsiliget, a Mátyás Király körút, valamint a Marosi Arnód utca térségében, tájékoztat a város oldala. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a megállási tilalmat és vegyék igénybe a környék parkolóit. Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Közös öntözésre hívják a velenceieket pénteken. Velenceváros önkormányzata az öntözés éjszakája programra várja a város lakóit. Olvasható a település közösségi oldalán. Az est során együtt locsolhatják a fákat, a virágokat és a parkokat. A kezdeményezés célja, hogy közösen tegyenek a település zöld területeinek megóvásáért. Szerdán kellemes nyári idő vár ránk. A gyengén, időnként közepesen felhőség mellett csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél csak mérsékelten lengedez. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, helyenként kisebb záporokkal és néhány fokos lehűléssel. A hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik, ismét nyáriasabb időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Így van, indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90,4-en, ahol még 60 percet tölthetünk el együtt így édeskettesben, aztán 18 órától átadom a terepet DJ Whiteboynak, addig viszont itt lesz velünk a Salt and Pepper és a Shook, és a Follow the Flow-tól is a Maradok távol, az órát pedig Nelly Furtado és Justin Timberlake-kel.
4: 101.8 és 90,4 Best

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a hófehér jaguár után most térjünk át a madárkákra, méghozzá az év madarára. A folytatásban ugyanis a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ismét útjára indította az év madara közönségszavazást. Keresik a 2027-es év madarát, amely felhívásban most három emberi környezetben is előforduló bagolyfaj közül választhatunk. 1979-ben indult útjára egyébként ez a program azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi szempontból fontos madárfajokra és az őket érintő problémákra. 2011 óta pedig már a közönség dönthet a következő év kiemelt fajáról. Az már biztos, hogy ez egy bagoly lesz, de hogy a gyöngybagoly, a macskabagoly vagy a füles kuvik viselheti ezt a címet egy éven keresztül, az július végén derül majd ki, ugyanis július 31-én évfélig adhatjuk le szavazatainkat. A gyöngybagoly egyébként egy közepes termetű, világos tollazatú, jellegzetes, szívalakú arcú bagolyfaj, amelyet számtalan mesében és alkotásban megjelenítettek már. Hazai állománya sajnos jelentősen visszaesett és veszélyeztetettnek számít. A macskabagoly jellegzetes nyávogásra emlékeztető hangjáról kapta a nevét, és olyan ügyesen rejtőzik, hogy nappal szinte észrevehetetlen. A füles kuvik pedig hazánk második legkisebb bagolyfaja, aki hangját gyakran hallatja, kis füttyögő hangot kiadva magából. Én nem csodálkozom azon, hogy az erdei füles bagoly most viszont nem indul ezen a versenyen. Nem biztos, hogy túl sok szavazatot kapna most amiatt, hogy éjszaka a kis fiókáik alig hagyják aludni az embert. Például a fehérváriakat, hiszen nemrég a Liget soron csipogott annyira egy kis madár, hogy a lakókálmát veszélyeztette. Na de akkor is nagyon cukik és nagyon hasznos madarakról van szó, akikkel most ráadhatjuk voksainkat. Hogyha pedig a zenehallgatásban, ha 90-es 2000-es évek legjobb zenéire voksol, akkor elég csupán a 101.8-ra és a 90,4-re hangolni, mert itt ezen időszak bestjeit játszok önnek 0-24-ben, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben sajnos felütheti fejét a magyar szőlőtermelők egyik legnagyobb ellensége, ami súlyos pusztítást is végezhet. Ez pedig a szőlő aranyszínű sárgasága. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal éppen ezért riasztást adott ki, mert a betegség szinte az összes népszerű hazai szőlőfajtát fenyegeti. A védekezéshez pedig a szőlős gazdák összefogása szükséges, olvasható a Fejér-Vár megyei hírportálon. Erre a sárgaság fitoplazma betegségre szinte mindegyik európai szőlőfajta fogékony, ez pedig az amerikai szőlőkabóca terjeszti. És sajnos gyakran tünetmentesen. A kórokozó más növényeken is előfordulhat, így erdei iszalagon, égerféléken, bálványfán, fűzfán és mogyorón is, de kárt kizárólag a szőlőben okoz. Sajnos az összes vármegyében előfordul mára már az amerikai szőlőkabóca, így Fejér-Vár megyében is számíthatunk rá. A rovar tojásai a szőlőtőkén az idősebb vesszők kérge alatt telelnek át, majd 5 fejlődési szakasz után kialakulnak a kifejlett egyedek, és egyik tőkéről a másikra hurcolják a fertőzést. Hazánkban 2013 óta stagnál a betegség terjedési mértéke, de fontos szem előtt tartani, hogy a megelőzés jelenti a leghatékonyabb védelmet. Ellene nincsen jelenleg közvetlen növényvédőszer, így időben elvégzett kezelésekkel és szigorú prevencióval lehet biztosítani a szőlő védelmét, így a minősített szaporítóanyag használattal, az időzített permetezéssel, a gazda növények írtásával és a folyamatos tájékozódással. Hiszen a Nébih weboldalán napra készen és vármegyére leosztva is nyomon követhetjük, hogy hol tart a fejlődés. Én pedig arra is kíváncsi lennék, hogy most hol tart a közlekedés így szerda délután Fejér megyében, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla egy üzit, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal Székesfehérvár, illetve a Velencei tó térségének útjain. Tudja, a filmesek még itt vannak velünk ezen a héten, úgyhogy Székesfehérvár belvárosában ideiglenes forgalmi rendváltozásokra kell számítania. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéire számíthat, méghozzá 90-es, 2000-es évekből.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Counting Cross és Vanessa Carlton közöse szólt az elmúlt percekben. Ez volt a Big Yellow Taxi. Ezzel pedig nekem mára le is járt a műsoridőm, úgyhogy el kell köszönnöm, hiszen 18 órától érkezik DJ Whiteboy és indul vele a Szerda esti Night Shift. Így most KT és Zabos Regina közösével mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy velem tölti majd a csütörtöki perc délutánt is. Az elmúlt mindegy 180 percben Nagy Dettit hallott a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre súlyosabb az aszály idehaza. Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, hamis bomba fenyegetés szolnokon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben a megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzési területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekpedagógiai alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől dél-kelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerda van, úgyhogy Pop és Rádiós Lágerek 120 perc áll előttünk, 6-7-én White Boy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: Shift Fight Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 06 25 55 155, Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu az

0: Jazz FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is. De olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM-i tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Efivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nemigen várhatunk kiadós esőket, jövő héten is ülésezik a parlament, megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Róf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet, az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk, gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Azt, na ezt légy szíves adásban más kisgyermekes szülők okulására, és ezt fejtsd ki, hogy hogy lehet az, hogy egy kar úgy néz ki hetekig, hogy el van törve, aztán kiderült, hogy mégsem.
4: Hát dióhéjban igen ez a sztori, de azért enni az egy
3: kutermesebb. De ez most kilét szíves, mert ez...
4: Figyeld, röviden annyi, hogy a tavaszi, nyári szünet első napján, egyben a tábor első
3: ahogy
4: napján,
3: kell.
4: Az én drága lányom elment a táborba, 8 órakor, 9-kor eltörte a karját.
3: Ez eddig...
4: Hát, hogy ezt így kell berúgni a nyarat, most nyilván nyilván ő mond, nincs aki semmi baj, hogy mondta, hogy ő bírja, nem kell segíteni. Délutánra úgy beállt a kar, hogy ilyen derékszögbe így fogta, nem tudta kinyújtani, meg bedagadt, meg belülült, meg minden baja volt. Úgyhogy mondtam, jó, akkor irány az ügyelet, helyén pár kórházot, megnézték, megröggenezték, mondták, hogy jó, hát ez sanszosan el van törve, könnyeket fölött, ott begipszeljük. Rátették, vissza kellett menni, lecsekkolták még egyszer, mondták, jó, akkor most ráteszek egy másik gipszet, ami már így ilyen nyitott, uh-huh. Tehát csak egy ilyen merevítő rész van rajta, azt le lehet már így venni esetenként.
3: Igen.
4: És akkor mondták ott, hogy hát most, hogy nézik itt a röntgen felvételt, lehet, hogy nem is volt eltörve, csak ilyen olyan foltok voltak ott, ami lehet, hogy bevérzés volt, vagy nem tudom, mi volt, vagy rándulás, vagy valami, de nem rossz, hogy be volt gipszelve, tehát az jót tett neki, de hogy valószínűleg azért törés nem volt, csak így úgy látszott. A papírra pedig azt írták, hogy törés, mindegy. Az a lényeg, hogy most már jól van. Azért hetekig izgalmas volt egy 11 éves kislánya. Így az élet.
3: De most akkor csak, hogy tényleg hogy a lényegi részre koncentráljunk. Tehát akkor nektek van egy olyan papírotok, amin az van rajta, a törés.
4: Igen.
3: Biztosításotok van?
4: Van persze. Négy több kérdés.
3: FM jelenetet szoktuk.
0: Best FM. A legjobb zenék.

0: Mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Nem akarok ilyen boomer lenni tényleg, de hogy így az AI korában, hogy már a telefonodon már bármit tényleg kettő gomnyomásból és egyáltalán, hogy szerintem föl se tudják fogni a fiatalok, hogy ez, hogy kiderült egy énekes duóról, hogy nem ők énekelnek, hogy ez akkora botrány volt a maga idejében, hogy erről, hogy ez még olyan mélyen ül így az emberi kollektív tudatalattiban, hogy ebből még csináltak filmet is. Tehát van Milli Vanilli film.
2: Hát igen, de ez a mikorosztályunknak szól kb. Vagy a még egyel idősebb generációnak, de a fiataloknak lövésük nincs róla, hogy mi volt ez, meg hogy volt ez, meg mi volt ez baj.
1: Hát kihívások vannak ebben minden hétben, hogy másnak a zenére tátogját.
2: Most olvastam egyébként, hogy a valahol külföldön, nem tudom melyik országban, egy fesztivál szervező egy AI zene projektet hívott el fellépni.
1: És elmentek?
2: Csak kiderült, hogy tehát nem tud elmenni fellépni, mert ugye nincs. Tehát hogy igazából, és akkor elnézést kellett kérni a látogatótól, hogy bocsánat, rosszul bukkoltunk, mert hogy hát valójában az, ami onda volt írva, az nem egy ember, hanem a szunó adta ki, vagy nem
3: Jézus.
2: Tudom.
3: Tehát,
2: egyébként ebből most óriás felfordulás van a piacon, ebből az AI történetből. Az egyik legismertebb ilyen DJ zene vásárló az a TrackSource. Ő például most bevezette július 1-től, hogy három kategória van. Megvizsgálják AI-jal, hogy a zenét AI-jal csinálták-e. Amit AI-jal csináltak, azt kukázzák, nem jelenhet meg náluk, tehát nem teszik föl, aha, nem adhatod el, nem jelenhet meg. Van egy másik, ami AI assisted, tehát gyakorlatilag
3: mondjuk a masteringet
2: használtál benne AI alapú dolgokat, de egyébként meg maga kreatív folyamat meg ez az emberi, és van, hogy teljesen emberi, és ezt itt címkézik. És most ebből óriás felborulások vannak, hogy eleve az milyen vicces, hogy egy AI-jal csekkolják, hogy az AI csinálta az elét, tehát AI-jal az AI ellen, igen. És akkor mi, hogyha rosszul azonosít, akkor mehetsz utána, hogy de hát egyébként nekem nem is, és akkor megy. Tehát egy óriás felfordulás. De például, ugye, ami a Beatporton első, az egy másik ilyen zenére töltő oldal, a Hüzsel, Ultramate, és hogy hívják, Imál Angel, ugye, magyar.
1: Ja, igen, száma, igen, igen.
2: Magyar kötődésű a történet. Az például a TrackSource-on nincs is fönt, pont azért, mert az egyébként egy AI zene volt.
1: Igen?
2: Eredetileg, persze. Nem tudtad?
1: Én csak itt a címlap sztorit hallottam, ugye.
2: Az egy AI, de hallani is rajta. Egyébként ez egy AI dal, TikTokon kezdett el felfutni. Amit én láttam...
1: És akkor mi volt a magyar rész, amitől
2: hát ezeknek... Az Imael Angel, aki kirakta a TikTokra, ő magyar.
1: De nem is ő énekli?
2: Ne. Nem. Hát az egy szónó projekt volt, ami kikerült a TikTokra, mert ő föltöltötte a saját TikTokjára, ott az virális lett, és onnan jutott el a Hüzselhez.
1: Aha.
2: Hát és már megértem. És akkor az Ultramate újra énekelte, és kicsit variáltak az instrumentál részen, hogy ne legyen annyira durva, de egyébként az eredendően az egy AI zene.
1: Oké, és akkor most akkor csak ilyen praktikus...
2: És akkor itt van a kérdés, hogy bárkit érdekel-e? Tehát, hogy megkérdezem most 10 DJ kollégát, hogy egyébként játssza ezt a dalt, és örömmel játssza mindenki, és a közönség örömmel hallgatja. Tehát azt gondolom, hogy van az a pont, amikor az embereket nem értek, hogy azt AI csinálta, ember csinálta, vagy ki csinálta.
3: Makelitről játszol, laptopról játszol, CD-ről játszol, senkit nem érdekel.
2: Jó, a buli, tetszik a zene, oké. És egyébként nekünk ez a kihívás, hogy akarunk ezzel foglalkozni, és nem akarunk tényleg szakmázni órákig, de hogy én azt mondtam erre, hogy DJ-ként, tehát mint szórakoztató emberként, nekem teljesen mindegy, hogy azt hogyan állították elő, hogyha működik a buli, az én stílusomban belefér, jó minőségű, tehát még nem vállalhatatlan rosszul szól például, azért rengeteg ilyen ezen nagyon rosszul szól, akkor azt mondom, hogy lejátszom, mert egyébként a bulinak meg jót tesz. De más meg nem.
1: És akkor ilyen praktikus kérdés. Egy AI-jal csinált zene után kikapja a jogdíjat?
2: Ez egy szürke zóna, igen. Ezt nem tudja senki kezelni. Még ezért is csinálta a TrackSource, hogy az kizárja eleve, mert nem tud vele mit kezdeni. De figyelj, ez most forrong, úgyhogy kell neki egy-két év, mire ez letisztul, de én azt gondolom, hogy előbb-utóbb
1: megkerülhetetlen
2: lesz. Annyit fejlődik technikailag, hogy szerintem két év múlva nem fogod tudni megmondani, hogy AI vokál van, vagy nem AI vokál van.
1: Nézd, igazából szerintem azt se gondoltam volna senki, hogy az előző 2,5 percben nem mi beszéltünk, hanem az AI.

0: DJ Effendi.
1: És akkor az előző körre rákötve, az abszolút AI-mentes és kézzel mixelt mixeket hol lehet visszahallgatni?
2: Effendi, szépen mondtad.
1: Effendi katalógusából.
2: Effendi katalógusából a Mixcloudon lehet mixeket hallgatni. Mixcloud.com per DJ Effendi. Egyébként DJ Effendi néven futok mindenhol a social media területén, kivéve a YouTube-ot, mert ott azt hiszem, hogy van DJ Effendi Hun.
1: Hun, ezt a Hun, ezt igen, ezt a Miller is, nem, a Snippetszom is.
2: Igen, volt majd DJ Effendi nevű felhasználó.
1: Na jó, és van még?
2: Nem tudom, majd megnézem. A lényeg, hogy mindenhol máshol egyébként DJ Effendi, TikTok, Instagram, Spotify,
1: Soundcloud. Hát a lemezboltokban is, ezért is tegyük hozzá. Tehát
2: és a digitális lemezboltokban is.
1: Beatport, Tracksource és a többi.
2: Apple Music, mi van, Juno.
1: Hát persze, hogy tudom.
2: De nem, a Juno már nincs is talán. Bezárt a Juno tényleg.
1: Nem mondod.
2: De. De megszüntették a céget.
1: Lehet az is Juno, nem? Mint a Huggel, nem Huggel, hanem Ügyel.
2: Ja, Juno, igen.

0: utasítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Arról meg már nem is beszéltünk, hogy mi tegnap ugye voltunk Pitbullon, te meg nem. Hát, de erről aztán így ezt meg is beszéltük gyakorlatilag. Minden ezzel fontos.
2: Figyelj, a tények makas dolgok, ez így történt.
1: Minden, ami fontos a tegnapi nappal, az tényleg így volt. Mi ott voltunk, te meg nem voltál ott, és ez jól is van. Ez így, ahogy jól látom így az arcodra írva, hogy ez így rendben van.
2: Nem, figyelj, tudod, én a sodrásban egy csomó dolog, nekem kimarad, hogy ez most van, ez most volt. Ez, én annyira
1: megfigyeltem. Már szóltunk neked, amikor már
2: tudom,
1: lehetett
2: hát
1: jegyet
2: már fél
1: venni,
2: beszéltünk.
1: És már akkor is tiltakoztál lenne.
2: Nem, szóval... akkor azt mondtam, hogy majd meglátom ezt.
1: Aha. És hogy hogy döntöttél?
2: Megláttam. Megláttam, és nem láttam.
1: Így jó van. Na, jövő szerdán viszont, gyerek, köszönjük szépen ezt a 60 percet.
2: Akkor tudom, most nincs időnk, de majd azért mondani, milyen volt.
1: Jó,
2: jövő héten most már ne vágjunk bele.
1: Okay.
2: Köszönöm szépen.
1: Hello.
2: Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 10 éves vasúti fejlesztési program indul, bejelentette lemondását a legfőbb ügyész, heves vihar pusztított a Nyugat-Balkánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Lemondott a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta. Azt is közölte, hogy az utóbbi időszakban személyén keresztül olyan támadások érték az ügyészséget, amelyek szerinte már az intézménybe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen esetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
3: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
2: Heves vihar söpört végig a Nyugat-Balkánon. A legsúlyosabb a helyzet Észak-Macedóniában, ahol Szkopjéban legalább 15-en megsérültek a jégeső és a viharos szél miatt. Koszovóban egy ember meghalt. A kidőlt fák és a heves szél több országban is épületeket rongált meg, Bosznia-Hercegovinában pedig több út is nehezen járható. A több napos hőség után a térségben jelentős lehűlés jön. Észak-Macedónia legmagasabb hegyeiben akár havazhat is. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Ma július 22-én van az agy világnapja, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szomorú, de nagyon sokan annyira vigyáznak rá, és annyira féltik, hogy inkább nem is használják, nehogy bármiféle baj legyen belőle. George Michael, Amazing, Ultranate Free, Fatboy Slim, Praise You, csak hogy a legnagyobbakat említsem a következő órából.
4: Ez a Night Shift, a Best

Best FM a legjobb zenék, a legelső Brightoni őrület Fatboy Slim-mel 2001-ben volt. Ennek a 25 éves évfordulóját ünnepelte most egész hétvégén, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, de az a híres negyedmilliós összejövetel az 2002-ben volt. Nagyon remélem, hogy azt is jövőre megünnepli, mert hogy hiába volt hegyem erre az idejére, nem tudtam elmenni. Jön Fatboy Slim és a Praise You.

Best FM a legjobb zenék, dupla jubileumot ünnepelt Jay-Z két héttel ezelőtt, mert a Reasonable Doubt című nagy lemeze 30, a The Blueprint pedig 25 éves lett idén, úgyhogy ezért egy háromnapos koncert sorozatot nyomott a New York Yankee Stadionban július 10-én, 11-én és 12-én. És természetesen, hogy az ilyenkor lenni szokott, rengeteg világsztárt hívott meg maga mellé, többek között a most érkező Rihanna-t, és akinek ez volt az első szereplése a 23-as Halftime Show óta. T.I.L. és a Live Your Life-al érkezik itt a Best a legjobb zenék között.

Beszéltem a legjobb zenék a Tupac Shakur gyilkosság egyetlen vádlottjának, Dwayne Keith Davisnek. Ha most már tényleg nem lesz megint elhalasztva, akkor augusztus 10-én kezdődik a bírósági tárgyalás, és akkor remélhetőleg már idén végre kiderül, hogy ki is ölte meg Tupacet.

0: Good feeling, yeah. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Egyre súlyosabb az Aszály idehaza, új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság, a Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben nem megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekedő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk, gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Robbie Williams nem csak támogatja saját szülővárosának, Port Valley-nak a foci csapatát, de ő a klub tiszteletbeli elnöke is, és ugyanez a szenvedély igaz Mick Hucknerre, a Simply Red énekesére, ő pedig Manchester United szurkoló mind halálig. Mindketten érkeznek a következő órában 9 és 10 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

képlet. Lesz a fam a legjobb zenéket, ez egy jó kérdés, hogy Robbie Williams valaha gondolta úgy Jerry Halliwellre, amíg együtt voltak, hogy ő az egyetlen. És Jerry Halliwell gondolta úgy Robbie Williamsre, mint mondjuk egy latin szeretőre. She's the one és Michiko Latino, így egymás után itt a bestem.

legjobb, a legjobb zenék a híresen félreértett dalszövegek között ez a dal is ott szerepel, mert bármennyire sokan úgy hallják, Ben Affleck ebben a dalban nincs megemlítve. Jön Beyoncé, és az Airplane.

Stefan a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Besten.

Ezt a fem a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumuk az 1993-as Love and Peace óta, hogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát. És legalább egy európai turnéra indulna azonban, hogy meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is ülésezik a parlament. Hamis mosószert rejtett egy ukrán kamion. Megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Róf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet, az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Hamis mosószer találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A nagy hármasból a hamarosan amerikai koncert körútra induló Salt and Pepper PLC Envoke trióból ketten érkeznek a következő órában. 10 és 11 között hallható lesz majd az Envoke-tól a My Lovin, a TLC-től pedig a Waterfalls, Artful Dodger pedig Romina Johnsonnal hozza már is a Moving Too Fast-et.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

sziasztok! A legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állítólag szeptember.

Best FM a legjobb zenék, amikor a 90-es évek első felében az Egyesült Államokban ugrásszerűen megnőtt a HIV-fertőzöttek száma, akkor a zenészek, művészek, előadók, zenekarok próbálták a maguk módján felhívni a figyelmet a megelőzés és a védekezés fontosságára. És hát ez a maguk módján mi mást is jelentetett, mint hogy dalban próbálták meg ezt elmondani. A TLC a következő dalában pár sort szentel ennek az ügynek, míg Coolio, aki nem sokára érkezik majd, ő egy komplett dallal igyekszik mindezekre felhívni a figyelmet. TLC Waterfalls, és aztán Coolio Too Hot itt a Bestem.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező két dal gyakorlatilag ugyanarról szól. Fogd a kezem, vigyázz rám. Hold my hand, először érkezik Lady Gaga, aztán pedig a Krisztál itt a Best FM a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha már az előző óra azzal a Romina Johnsonnal indult, aki jelenleg a Jamiroquai koncerteken háttérvokálozik, hát akkor a mai utolsó óra induljon magával a zenekarral, a Jamiroquai-jal. A Kent Heat indítja a mai utolsó órát, amelyben jön még többek között Seal, az Amazing-gel, a Deep Dish, a Flashdance-el, vagy éppen a Madison Avenue, a Don't Call Me Baby-vel.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, egy hét és még egy nap. És jövő csütörtökön élőben lehet majd ezt a dalt is hallani, meg rengeteg szél klasszikust itt Budapesten, az MVM-domban. Jön az Amazing itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Az óra elején már volt itt a Deep Dish, de hát a New Yorki producer duó nem csak így párosban működik együtt kitűnően. Jön a Deep Dish egyik fele, Sharam, az Eddie Murphy klasszikussal. Party all the time, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, akkor zárom a szerdát. Ennyi volt a Nightshift-tel együtt. Holnap csütörtök, dances csütörtök, 120 Merci Dance Mix-el indítjuk majd a csütörtök estét, ami ezt persze jó szokással szíved. DJ Miller is fog majd csatlakozni. Jön a Compact Disco, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.